0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

Ka-ching. Mindent a fülnek. FM 87.6 Csíkszereda. Fan.

Ültől fülig, Fan FM.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!
1: Fan FM Rádió.

ott már egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák,

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fun FM. Fülig

0: Ha zenei változatosságra vágy,
1: jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6

0: Fülig Magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megszoktad már,

0: magyar, ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: rá, magyarok! A magyar zenék órája. Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az év első 5 hónapjában 3146 cég és egyéni vállalkozó PFEA ellen indult fizetésképtelenségi eljárás Romániában, közölte az országos cégnyilvántartó az Onerece. Ez 13,62%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához viszonyítva. A legtöbb vállalkozás számszerint 606 Bukarestben vált fizetésképtelenné, ez 5,57%-kal több, mint a tavalyi év első 5 hónapjában. Bukarestet Bihar, Kolos, Temes, Ilfov és Prahova megye követi. Bihar és Kolos szembe ment az országos trenddel, mindkét megyében csökkent a fizetésképtelenségek száma. A legkevesebb fizetésképtelenségi eljárást a két székelyföldi megyében, Kovásznán és Hargita megyében indították, 14, illetve 16-ot. A fizetésképtelenségi eljárások száma különösen a kis és nagybani kereskedelem, az építőipar és a feldolgozóipar területén nőtt, értesült a MASZOL. Sürgős reformokat követel a román kormánytól az országos szakszervezeti tömba Benesze. Ha az ország nem alakítja át a fogyatékossággal élő személyek integrációját, több tízezer munkaképes ember reked végleg a munkaerőpiacon kívül. A szakszervezet szerint az akadálymentesítés hiánya, az elavult oktatás és a bürokrácia miatt elszegényedésre károsztatják az érintetteket. A Benesze konkrét javaslatokat is megfogalmazott, a munkaadói támogatások átalakítását, valódi akadálymentesítést, valamint a fogyatékkal élők védelmének beemelését kérik a kollektív munkaszerződésekbe. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben kijelentette, kész elmenni Tusványosra, hogy nyílt vitát folytasson Orbán Viktor korábbi kormányfővel. Egyben bírálta a rendezvényt, amiért szerinte valódi közéleti viták helyett bábszínházat csináltak belőle. A szervezők részéről Németh Zsolt korábban tisztázta, nem hívják meg Magyar Pétert, mivel a miniszterelnök stílusa ellentétes a rendezvény szellemiségével. Bár a Tisza kormány több miniszterét és képviselőjét felkérték, ők nem éltek a részvétel lehetőségével, így az idei tusványos a kormánypárt jelenléte nélkül zajlik. Szerződésbontás miatt hónapok óta szünetel az európai egészségbiztosítási kártyák nyomtatása Romániában. Az országos egészségbiztosítási pénztár jelenleg új közbeszerzést bonyolít le. A külföldre utazók azonban nem maradnak fedezet és védelem nélkül. A megyei pénztárak sürgős esetben néhány órán belül kiállítják a kártyát helyettesítő igazolást. Karda István, a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár igazgatója azt javasolja, csak a külföldi kórházi ellátás tényleges megkezdésekor igényeljük az igazolást e-mailben vagy telefonon, így az újragyártás elindulásakor a plasztik kártyát is megkaphatjuk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint visszatérnek az esőzések, borult égbolt mellett zápor, zivatar kialakulása várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 15-19 fok közé tehető.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedebánban most a Paxon jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek.
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
6: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM, fülig zene.

0: Teljes mértékben igaza van a No Sugar zenekarnak, jóra rossz, rosszra jó, és tulajdonképpen, hogyha tegnap egész nap sütött a nap, és láttuk és élveztük a nyarat, akkor már a esőség kellett váljon az időjárás, legalábbis, hogyha a dal után vesszük, miszerint forog a kerék, forog rendesen, és csapatja ezerrel ma reggel. Annyira nem hiányzott, gondolom, a vetésnek se, no de immár eső van, esővel számolunk. Ernyőt a kézbe, vízhatlan cipőt a lábra, és ha menni kell, hát menni kell. Akárcsak ahogy a dalban elhangzott, és utoljára térek vissza rá, forog a kerék. Fülig zenék között az elmúlt 30 év, és a napjaink legjobbjai sorakoznak, és forgatják az éterben a jókedvet. Sony Fodera és a Clementine féle telmi érkezik most. Én Günther Otto vagyok, várom önöket a kávéval, és szerintem hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot felköszöntve a nap ünnepeltjeit, mert hogy ők sem maradhatnak ki a mai képletből sem.
1: Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

Nelly featuring a Shantendei Khan, valamint a Barian V 2008-ból szólt a dal a kalendárium előtt. Július 22-ét jelzi ma a naptár. Magdolna, illetve Lipót nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 570 éve 1456-ban volt a Nándor-Fehérvári diadal, ahol a Hunyadi János serege legyőzte a törököket. 132 éve 1894-ben megtartották az első autóversenyt. 128 éve született Alexander Calder, amerikai képzőművész, szobrász, aki kinetikus szobrokat és 3D rajzokat készített drótból. 128 éve, szintén 1898-ban született Haller Frigyes fotóművész, szakíró. 115 éve született Nagyváradó Muráti Lili színésznő, az 1930-as, 40-es évek filmbálványa. Harmadjára sikerült kimondani helyesen. 82 éve alakult a lengyel népi hadsereg, aminek emlékére a lengyelek ezt a napot nemzeti ünnepükként tartják. 80 éve született Markos György, humorista, előadó művész. 77 éve született Alan Menken, Oscar-díjas amerikai zeneszerző, aki több Disney rajzfilm zenéjét is megírta. 40 éve született Nemes Márton, festőművész, aki a 2024-es Velencei Biennálén Magyarországot képviselte. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve az ajándékdal. Ezzel a felvétellel mindazokat köszöntjük, akik a mai napon valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: Aesto Kesudio. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesto sós és sótlan pörkölt Kesudio 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesto piros héjú földi magyaró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával és élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
0: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Reklámot hallottak.

0: Kőkény Attila, Rakoncai Viktor és veled elrepülnék 2025-ből.
1: A kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
0: Ha abban gondolkodik, hogy mi legyen a ma reggeli, és persze gyümölcs lesz az étlapon, akkor szerintem érdemes keresni egy jó kis mangót. Már csak azért is, mert ma van a mangó napja. Eredetileg Indiából indult ez a rendkívül finom gyümölcs, ott a gyümölcsök királyának számít, de már a világ szerte elterjedt a gasztronómiai és gyümölcsimádó közösségekben. Úgyhogy szerintem tökéletes egy alkalom arra, hogy egy friss mangóval boldogítsa az elméjét és az egész testét, és azért mondom az egész testét, mert számos olyan jótékony hatása van a mangó fogyasztásnak, amiért a szervezetünk hálás lesz. Nyilván nem fog egy mangótól, de hogyha szereti az ízét, ami megosztó tud lenni, én mondjuk nagyon szeretem, akkor érdemes abban gondolkodni, hogy sűrűbben fogyasszunk, akár egy jó lasszi formájában, szósz vagy éppenséggel hűsítő smoothie formájában. Nem véletlenül kapta a gyümölcsök királya nevet, a csodás íze mellett tele van tápanyagokkal, és ahogy említettem, szinte az egész szervezetünkre teljesen jó hatással van. Tele van C-vitaminnal, aztán van még benne A-vitamin, ami ugye nagyon jó a szemünkre. Természetes enzimeket is jócskán tartalmaz, és ezek segítik az összetett szénhidrátok lebontását, így könnyebbé teszik az emésztést. Arról már nem is beszélve, hogy magas a rost és víztartalma, segít fenntartani az egészséges bélflórát, és megelőzi a puffadást, vagy az emésztési akadásokat, zavarokat. A benne található C és A vitamin, amiket az imént említettem, nélkülözhetetlenek a kollagén termeléshez, úgyhogy valamilyen szinten a mangó fogyasztása a bőrünkre is jótékony hatással van. És még nem említettem a nagyon fontos dolgot, kálium és magnézium, mindkét anyag megtalálható a mangóban, a vérnyomás szabályozásában és az egészséges pulzus fenntartásában pedig elengedhetetlen szerepet játszanak. A mangóban található egy mangiferin nevezetű antioxidáns, ami védi a szívsejteket a gyulladásoktól és az oxidatív stressztől, akár önmagában szeletelve eszi, akár salátába, szalszába vagy turmixba dobja vele, a teste mindenképpen meg fogja hálálni. Mangó napján fogyasszunk mangót!

0: Baslin Murphy és a Never Enough 2026 elején jelent meg, az anno 2000-ben megjelentetett jó kis rádiós sláger, ezzel egy picit felpörgetett a Disco House verziója, úgy megidézi a nyarat, olyan jól esik belegondolni a napfényes időszakokba, amikor mondjuk valahol éppen pihentünk, és akkor kinéz az ember az ablakon, és hirtelen visszarántja magát a valóságba, és úgy kicsit úgy összerázza magát, mint mondjuk madár eső után, és dolgozik tovább. Mert hogy igen, esős a szerda, és ilyen is lesz, ezzel számolunk, de holnap már megint látni fogjuk a napot, és ez is reményt ad arra, hogy pikpak, a szerdai nap is jól teljen, mert hogy miért ne telne jól?
1: Fültől fülig, Fan FM.
2: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem élsz, élvezd festelen.
1: FM 87.6.

0: Tina Turner és az 1984-es I Can't Stand the Rain. Hétvégén a spanyolok győzelmével lezárult a 2026-os labdarúgó világbajnokság, de a mérkőzések, a rekordok, a statisztikák még sokáig beszédtémát szolgáltatnak. Egy ilyen eseménynek a sporton kívül az élet számos más területére is óriási hatása van, így természetesen az idegenforgalomra, a gazdaságra, a közbiztonságra, a közlekedésre, és persze a környezetünkre is. Mekkora a szurkoló karbon lábnyoma, ami még sokáig beszédtéma lesz, hamarosan megosztom a hallgatókkal is.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó. Minerva,
2: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jogerősen felfüggesztette a bukaresti ítélőtábla az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének eljárását a Sanitas egészségügyi szakszervezet kérelmére. A bírósági döntés értelmében a munkaügyi minisztérium által nemrég közzétett törvénytervezet nem haladhat tovább a törvényalkotási folyamatban, így nem terjeszthető a parlament elé a per végleges lezárásáig. A szakszervezet, amely a hétfői két órás figyelmeztető sztrájk után fordult bírósághoz, üdvözölte az ítéletet. Közleményükben kiemelték, a döntés végre lehetőséget teremt az érdemi társadalmi párbeszédre és a kormánnyal való valódi tárgyalásokra. A határozat ellen 5 napon belül nyújtható be jogorvoslat, értesült az Ager Press. Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a napelem tulajdonosokra vonatkozó új törvény Romániában, jelentette be Antal Lóránt, RMDS szenátor. Az új szabályozás értelmében 400 kW-ra emelkedik a mennyiségi kompenzáció felső határa, így a termelő fogyasztók a nyáron megtermelt többletáramot télen is felhasználhatják az országos hálózatból. Emellett a proszumerek a megtermelt energiát átcsoportosíthatják egy másik fogyasztási helyre, sőt, a többlet értékét akár a gáztámlájukból is leírhatják, ha ugyanaz a szolgáltatójuk. A 27 kW alatti kis termelők számára ráadásul bevezetik a havi elszámolást. Antal Lóránt hangsúlyozta, közel 3 év munkája után a törvény végre kézzelfogható jogokat és valódi segítséget biztosít mindazoknak, akik megújuló energiába fektettek be. Őrizetbe vettek egy 27 éves csíkozmási férfit, aki vasárnap délután részegen és jogosítvány nélkül ütközött autóval egy fémkerítésnek a településen. A balesetben senki nem sérült meg, de a helyszínre érkező rendőrök 1,57 mg per liter tiszta alkoholt mutattak ki a sofőr leheletében. Az adatbázis ellenőrzésekor az is kiderült, hogy a férfinak egyetlen jármű kategóriára sincs vezetői engedélye. A rendőrség 24 órára őrizetbe vette a sofőrt és büntető eljárást indított ellene, ittas, valamint engedély nélküli járművezetés gyanújával. Kórházba került egy 26 éves férfi Csíkszeredában, miután hétfő este megtámadta egy veszélyes fajtájú kutya a Tudor Vladimirescu utcában. A fiatalember a járdán gyalogolt, amikor az ebb kiszaladt egy lakóingatlan udvaráról és megharapta a járókelő jobb karját. A sérültet a mentők kórházba szállították, ahol sebészeti ellátást kapott, majd a fertőző osztályra utalták veszettség elleni megelőző és antibiotikumos kezelésre. A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben, a kutyatámadás megelőzésére vonatkozó intézkedések elmulasztása miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon borongós, csapadékos időjárásra kell számítani, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Pörgünk tovább a kotyogóban. Jó reggelt kívánok, 9 óra múlt 4 perccel, fülig zenék között Alok Ziba, Maroon 5, Karin Harris, Madonna, Sabrina Carpenter, Ricky Martin, és még nagyon sokan itt lesznek, hogy biztosítsák a jó hangulatot. Bármit tesz, akár otthon, akár az irodában, szerintem jó tempóval teheti. Egy a lényeg, maradjon a kotyogóval.

0: 2007-ben jelent meg a Maroon 5 egyik legjobb slágere, legalábbis szerintem ez a Wake Up Call, az It Won't Be Soon Before Long című nagy lemezen. És igen, lehet ez egy ilyen figyelemfelkeltés is, hiszen ha feltesszük a kérdést, hogy milyen árat fizet a környezetünk egy-egy gigantikus sporteseményért, a válaszból úgy tűnik, hogy nem kicsit. Hétvégén a spanyolok győzelmével lezárult a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A statisztikák és a rekordok pedig még sokáig beszédtémát adnak majd. Ám egy ekkora tornának nem csak a pályán, de a környezetünkben is óriási nyoma van. Egy frissen megjelent kutatás szerint a teljes világbajnokság ideje alatt több mint 4 millió tonnányi széndioxid szabadult fel. Gondolhatnánk, hogy a hőség és a klimatizált gigastadionok pörgették fel ennyire a számokat. A valóságban viszont a kibocsátás több mint 80%-áért maga a szurkolói utazása felelős. A helyszínek közötti folyamatos repkedés és ingázás adta ki a környezeti terhelés oroszlán részét, míg a stadionok, a hotelek és a vendéglátás működtetése ehhez képest mindössze az ötödét tette ki. Ez annyit jelent, hogy egyetlen kilátogató szurkolóra átlagosan 1,8 tonnányi karbon lábnyom jutott, ami egy átlagos európai ember 4 havi teljes kibocsátásának felel meg. A kutatók szerint a tanulság egyértelmű a jövőre nézve. A nagy rendezvények igazi környezeti terhe nem a stadionokban, hanem az oda vezető úton keletkezik, így a jövőben a fenntarthatóság kulcsa az okosabb helyszínválasztásban és a zöldebb utazási opciók ösztönzésében rejlik.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek.
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tünetei. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A természet azt teszi, amit akar.
1: Yes!
4: Aesto Kesudio. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesto sós és sótlan pörkölt Kesudio 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesto piros héjú földi mogyoró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
6: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
7: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Nemrég jelent meg Madonna vadi új nagylemeze, a Confessions on a Dance Floor 2, vagy rövidítve a Confessions 2, és gyakorlatilag ez volt az első kislemez, ami kikerült a nagylemezről, Sabrina Carpenterrel közösen felvett Bring Your Love. Ezt anno úgy rémlik, hogy a Coachellán mutatták be élőben, 9:30 lesz 7 perc múlva. Hát gyakorlatilag, ha leoltanám a villanyokat, szerintem le is fekhetnénk az egészen, olyan sötét van bent, ilyen nagyon borongós az időjárás. Ez persze rossz hangulatot idézhet elő, ha az ember nem találja meg minden körülmények között az optimista dolgokat, vagy mondjam azt, hogy minden rosszban a szépet. Ricky Martin érkezik a Mariával, ezzel a dallal is pörgetjük a hangulatot. Ez 95-ben jelent meg, ha nem tévedek. Éppá!

0: Supernatural, Super Serious R.E.M. 2008-ból. Úgy illik, hogy a következő témához teremtsük meg a hangulatot is. Erre gondoltam. Rekord összegért vették meg Luke Skywalker fénykardját, a Csillagok háborúja univerzumának egyik legfőbb fegyveréhez, ráadásul Luke levágott keze is járt. George Lucas ikonikus űroperájának, a Csillagok háborújának és a köré épült franchise-nak máig gigantikus rajongótábora van. Nem véletlen, hogy még manapság is megtöltik a mozitermeket az újabb és újabb kapcsolódó filmek. Jól pörögnek streamingen a sorozatok, és pont ez a fanatikus bázis garantálja azt is, hogy az árveréseken felbukkanó erekjék nem száradnak rá az eladóra. A Heritage Auctions-nél most ráadásul nem csak hogy hatalmas érdeklődés övezett egy filmes kelléket, hanem egyenesen új rekord született. A Mark Hamill által megformált Luke Skywalker pontosan ezt a fénykardot forgatta az 1980-ban bemutatott A Birodalom Visszavág című epizódban, ami a ma érvényes kánon szerint az 5. része a szériának. Az eszköz egyébként egy Graflex vakuból készült, ami ékes példája a filmesek találékonyságának. Ezt láthatjuk többek között abban az emlékezetes jelenetben is, amiben Darth Vader megvív Luke-kal, közben felfedi valódi kilétét, és hát le is csapja a fia kezét. Apropó levágott kéz, az aukción a csomag részét képezve az is járta fénykard mellé. Mind a kéz, mind a markolat az elismert maszkmester Stuart Freeborn munkáját dicséri, és nyugodtan nevezhetők a máig fennmaradt legjelentősebb Star Wars erekéknek. Ennek megfelelően végül 3,75 millió dollárt átszámolva csaknem 17,25 millió lejt fizettek ki érte. Többek között egy olyan erekjéért, ami gyakorlatilag manapság ugye többet ér, mint bármelyik Csillagok háborúja kellék, vagy gyűjtők körében mondjam azt, hogy relikvia.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenkinek találj valamit, a Dedemánban most a különböző modellekben elérhető összecsukható ülőke csak 59, valamint az 1200 wattos páncer sarokcsíszoló csak 139 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Adudan Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Reklámot hallottak.
6: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk. Szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Houston és George Michael, valamint az If I Told You That 10 perccel 10 óra előtt. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Ugye többek között az is egy kicsit ilyen, hát mondjam azt, hogy mi is a jó szó erre, mert igazából az emberek idegesek is, de hogy úgy nagyon várják már az elosztásokat, hiszen szerdán tartják az idei képesség felmérő vizsgát, letett 8-os diákok számítógépes elosztását. Én nagyon bízom abban, hogy minden diák oda jut be, és ott tanulhat tovább, ahová ugye az első opcióját bejelölte.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

0: Csíkszereda. Tekeri ránk. Ha FM, az Fan FM. És pont.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jogerősen felfüggesztette a bukaresti ítélőtábla az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének eljárását a Sanitas egészségügyi szakszervezet kérelmére. A bírósági döntés értelmében a munkaügyi minisztérium által nemrég közzétett törvénytervezet nem haladhat tovább, a törvényalkotási folyamatban, így nem terjeszthető a parlament elé a per végleges lezárásáig. A szakszervezet, amely a hétfői két órás figyelmeztető sztrájk után fordult bírósághoz, üdvözölte az ítéletet. Közleményükben kiemelték, a döntés végre lehetőséget teremt az érdemi társadalmi párbeszédre és a kormánnyal való valódi tárgyalásokra. A határozat ellen 5 napon belül nyújtható be jogorvoslat, értesült az Ager Press. Megjelent a hivatalos közlönyben, így hatályba lépett a napelem tulajdonosokra vonatkozó új törvény Romániában, jelentette be Antal Lóránt, RMDS szenátor. Az új szabályozás értelmében 400 kW-ra emelkedik a mennyiségi kompenzáció felső határa, így a termelő fogyasztók a nyáron megtermelt többletáramot télen is felhasználhatják az országos hálózatból. Emellett a proszumerek a megtermelt energiát átcsoportosíthatják egy másik fogyasztási helyre, sőt a többlet értékét akár a gáztámlájukból is leírhatják, ha ugyanaz a szolgáltatójuk. A 27 kW alatti kis termelők számára ráadásul bevezetik a havi elszámolást. Antal Lóránt hangsúlyozta, közel 3 év munkája után a törvény végre kézzelfogható jogokat és valódi segítséget biztosít mindazoknak, akik megújuló energiába fektettek be. Őrizetbe vettek egy 27 éves csíkozmási férfit, aki vasárnap délután részegen és jogosítvány nélkül ütközött autóval egy fémkerítésnek a településen. A balesetben senki nem sérült meg, de a helyszínre érkező rendőrök 1,57 mg per liter tiszta alkoholt mutattak ki a sofőr leheletében. Az adatbázis ellenőrzésekor az is kiderült, hogy a férfinak egyetlen jármű kategóriára sincs vezetői engedélye. A rendőrség 24 órára őrizetbe vette a sofőrt és büntető eljárást indított ellene, ittas, valamint engedély nélküli járművezetés gyanújával. Kórházba került egy 26 éves férfi Csíkszeredában, miután hétfő este megtámadta egy veszélyes fajtájú kutya a Tudor Vladimirescu utcában. A fiatalember a járdán gyalogolt, amikor az ebb kiszaladt egy lakóingatlan udvaráról és megharapta a járókelő jobb karját. A sérültet a mentők kórházba szállították, ahol sebészeti ellátást kapott, majd a fertőző osztályra utalták veszettség elleni megelőző és antibiotikumos kezelésre. A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben, a kutyatámadás megelőzésére vonatkozó intézkedések elmulasztása miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon borongós, csapadékos időjárásra kell számítani, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Se a felhők nem mozdulnak, se a hőmérséklet nem nőtt. Ez egy ilyen reggel, 10 óra múlt 3 perccel. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, bízom benne, hogy minden a legnagyobb rendben van, és elővettem egy jó kis dalt. Hú, nagyon meg kell gondolom, hogy hányban jelent meg. Valamikor a 80-as évek eleje, majdnem eleje, 84-ben talán, miután az Eagles nevű formáció úgy döntött, hogy felbomlik. Többek között a ma 79 éves Don Henley, ekkori frontember, 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, szóló karrierbe kezdett, és igencsak szép pályát futott be. Boldog születésnapot kívánunk neki, és ugye, mint említettem, 84-ből jön a The Voice of Summer. Don Henley nyitja a mai kotyogó egy újabb óráját.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

Ez volt az 1988-ban megjelentetett Milli Vanilli dal, ami gyakorlatilag a popvilágban kirobbantotta az egyik legnagyobb botrányt. Hogy miről van szó? Mondom a dal után.

0: 1989-ben, július 21-én ennek a dalnak a lejátszása közben elakadt a hangsáv. Elindított egy lavinát, amely végül a Milli Vanilli teljes összeomlásához vezetett, holott ők gyakorlatilag abban a pillanatban tényleg a csúcson voltak. A német producer Frank Farian által létrehozott formáció Rob Pilatus és Feb Morvan ekkoriban a nemzetközi popszintér egyik legnagyobb szenzációjának számított. A páros a Club MTV Tour egyik állomásának Connecticut-i Bristolban lépett fel, amikor a Girl You Know It's True című dal playbackje váratlanul megakadt. A közönség döbbenten hallgatta, hogy a felvétel újra és újra ugyanazt a sort ismétli, azaz Girl You Know It's True, amint az imént hallottuk. A két előadó pánikba esett, majd sietve levonult a színpadról. A jelenet akkor még inkább kínos technikai bakinak tűnt, később azonban a pop történelem egyik legismertebb lebukásaként vonult be a zeneipar történetébe. A Bristolban történtek idején a legtöbben nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget az esetnek. A turnén olyan sztárok szerepeltek, mint Paula Abdul, Tone Luck, Information Society, Was Not Was és Lisa Lisa, valamint a háttérsávok használata a korszak klub fellépésein teljesen megszokottnak számított. Ráadásul a Milli Vanilli éppen a sikerei csúcsán járt. A Baby Don't Forget My Number augusztusban az amerikai slágerlista élén volt, szeptemberben a Girl You Know It's True lett a listavezető mellett, megjelent a Girl I'm Gonna Miss You, novemberben pedig a Blame It On The Rain is meghódította a Billboard Hot 100-at. A siker sorozat 1990-ben az All or Nothing című slágerrel folytatódott, amely a negyedik helyig jutott. A háttérben azonban egyre több kérdés merült fel a duó valódi előadásaival kapcsolatban. Amikor a Milli Vanilli megkapta a Grammy-díjat az év legjobb új előadója kategóriában, a sajtó figyelme hirtelen egyre élénkebb lett. Újságírók és zenei szakemberek egyre gyakrabban firtatták, hogy valóban a két fickó énekele a felvételeken. Az egyre erősebb nyomás hatására Frank Farian 1990 novemberében ismerte be nyilvánosan, hogy Rob és Feb valójában csak a projekt arcai voltak. Az album összes éneksávját más énekesekkel rögzítették. A vallomás sokkolta a zeneipart és a rajongókat is. A Grammy-díjat visszavonták, ilyenre korábban nem volt példa a díj történetében, a Milli Vanilli pedig egyik napról a másikra a siker szimbólumából a megtévesztés jelképévé vált. A történetük máig figyelmeztető példaként él a popkultúrában, bár a playback használata önmagában nem volt szokatlan, abban a korszakban sem. Az, hogy a formáció tagjai egyáltalán nem énekeltek a saját lemezeiken, teljesen új megvilágításba helyezte a sztárgyár működését. A bristoli koncerten alakadt hangsáv így nem csupán egy technikai hiba volt. Ez volt az a pillanat, amikor a popzene egyik legfényesebbnek tűnő csillagairól kiderült, hogy ők bizony csupán a szemfényvesztés nagymesterei. Időközben persze az is kiderült, hogy kik voltak azok az előadó művészek, akik a lemezen hallhatóak voltak. Többek között Brett Howell, egy Amerikában született Németországban élő veterán stúdió énekes és zongorista. Ő többek között a Girl I'm Gonna Miss You, vagy a Baby Don't Forget My Number verzéjében hallhatjuk. Aztán John Davis, a Girl You Know It's True-ből, ő amerikai gospel és soul énekes, aki szintén Németországban dolgozott. Charles Shaw, rapper és énekes, aki az imént hallott dalban a rap betétet tolta, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a háttér vokálokért és a női hangokért főként Gina Mohamed és Ray Horton feleltek. No, le van rántva egy jó kis lepel a zenetörténelem egyik legérdekesebb fejezetéről, így megyünk is tovább Armin van Buuren és a Part of Me 2025-ből.
1: Fülig zene, fülig mosoly.
2: Fan FM,

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
2: Nem, egy új cipőre.
3: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
4: Reklámot hallottak.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk. András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
1: Reklámot hallottak.

36 éve jelent meg John Bon Jovi Oscar-díjas felvétele, bizony, ilyen is van. 1990. július 21-én John Bon Jovi, mert hogy akkor még ez volt a színpadi neve, piacra dobta első szóló kislemezét, ez volt a Blaze of Glory. A dal azon kívül, hogy világszerte a slágerlisták első helyén kötött ki, számos díjat is besöpört, köztük egy Oscar szobrocskát. A Blaze of Glory, amelyet John Bon Jovi a Vadnyugat fiai második részéhez írt, hatalmas sláger lett, Oscar díjat és Arany Globust is nyert, mint a legjobb eredeti betétdal. Eredetileg Emilio Estevez a Bon Jovi Dead or Alive című slágerét szerette volna viszont hallani a filmben, de John Bon Jovi úgy gondolta, hogy a dalszövege, amely az egyfolytában turnézó bandáról szól, egyáltalán nem passzol a Western filmhez, illetve annak történetéhez. Ez viszont arra sarkalta, hogy egy teljesen új számot írjon a Vadnyugat fiai második részéhez, így született meg a Blaze of Glory. A dal azonban nem a zenekar neve alatt futott, hanem John Bon Jovi első szóló felvétele lett, és hatalmas sikert aratott. Világszerte több slágerlistán, köztük a Billboard Hot 100-on is listavezető lett. 7 perc maradt hátra 11 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, a háttérben már indítom John Bon Jovi, Oscar és Golden Globe díjas felvételét, ez a Blaze of Glory.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök délig első, másod és harmadfokú meteorológiai figyelmeztetések vannak érvényben az ország jelentős részén. Felhőszakadások, viharos széllel, akár jégesővel is kísért ítéletidő várható, többek között Hargita, Kovászna és Brassó megyében. Tulcsa megyében estére a legmagasabb vörös fokozatú riasztás lép életbe a rendkívüli mennyiségű csapadék miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint este 6 óráig első és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben. Az elsőfokú riasztás Erdély déli részére és helyenként a hegyvidékre, valamint Olténia északi és déli részére, Havasalföld délnyugati részére, Moldva középső részére érvényes. Ezeken a részeken felhőszakadások, villámlás és 50-70 km/órás széllökések, jégeső várható. A csapadék mennyiség elérheti a négyzetméterenkénti 20-30 litert, helyenként a 40-50 litert. Ugyanebben az időszakban másodfokú narancssárga riasztás érvényes Erdély délkeleti részére, Olténia északkeleti részére, Havasalföld északi, középső és keleti részére, Dobrudzsára, Moldva déli részére. A felhőszakadások mellett villámlás és 70-90 km/órás széllökésekkel kísért viharokra kell számítani. A csapadék mennyisége általában négyzetméterenként 30-50 liter, de helyenként akár 70-90 liter is lehet. Este 6 órától csütörtök a reggel 6 óráig további figyelmeztetések lépnek életbe, többek között Hargita, Kovászna és Bákó megyét is érintve, ahol elsőfokú riasztás lesz érvényes és felhőszakadások, villámlás, 50-70 km/órás széllökések, valamint jégeső várható. A csapadék mennyiség elérheti a négyzetméterenkénti 20-30 litert, helyenként a 40-50 litert. Ugyanakkor narancssárga riasztás lép érvénybe Galac, Braila és Konstanca megyékben, valamint Jalomica és Kalarás megyék keleti részén. Tulcsa megyére ugyanebben az éjszakai időszakban harmadfokú riasztás, azaz vörös jelzés lesz érvényes, heves zivatarok, felhőszakadások, villámlás és a több mint 80-90 km/órás sebességű széllökésekkel járó viharok miatt. A csapadék mennyiség négyzetméterenként elérheti a 90-110 litert, helyenként pedig a 120 liter feletti értéket is. Tulcsa megyére csütörtökön délig marad a másodfokú riasztás heves esőzések miatt, értesült a MASZOL. Az Oktatási Minisztérium közzétette a 8-osok számítógépes elosztásának eredményeit. Az idén rendkívül magas, 99,89%-os lett a bejutási arány. A jelentkezési lapot kitöltő csaknem 120 ezer diák közül mindössze 126-an maradtak ki. Ráadásul a tanulók több mint 62%-a a legelsőként megjelölt osztályban folytathatja tanulmányait. A felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozási dossziét, abban a középiskolában, ahova a rendszer besorolta őket. Aki most kimaradt, annak sem kell csüggednie a felvételi második szakaszában. Július 31 és augusztus 18-a között még több mint 33 ezer szabadon maradt hely közül válogathatnak a jelentkezők. Látványosan lefaragta a költségvetési hiányt Románia az első negyed évben, derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Az Unió Statisztikai Hivatal mérései szerint az ország GDP arányos hiánya 3,6%-ra csökkent az előző negyedévi 7,5%-ról, amivel Románia a legjobban teljesítő tagállamok közé került, Szlovákiával karoltve. Ami az államadósságot illeti, Románia 60,1%-os mutatójával továbbra is a kevésbé eladósodott uniós országok közé tartozik, még úgy is, hogy az elmúlt évben 4,3% pontos növekedés volt tapasztalható. Az unió egészében egyébként kismértékben emelkedett az eladósodottság, a tagállamok közül Görögország áll a lista élén csaknem 144%-os államadossággal, míg a legnagyobb negyedéves adósság növekedést Magyarországon jegyezték. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint villámokkal kísért záporok, zivatarok tapasztalhatóak a térségben, a hőmérsékleti értékek alakulását tekintve pedig 15 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 18-19 foknál nem emelkedik magasabbra. hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Akinek rengeteg pénze van, az most fogjon neki számolni, illetve megforgatni, mert olyan csapadékos, borongós az időjárás, hogy ezt most kell, és a nagy nedvesség páratartalom miatt ránkre rohadjon a vagyon. 11 óra múlt 7 perccel ez a mai kotyogó utolsó órája, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Ja, apropó, másodállásban pénzszámolást vállalok, ha valakinek annyi van, bízza rám!

új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja. Get roll with the fever on the dance floor.

2003-ból szólt a Blue előadásában, ez volt a Bubble Lane. Tény és való, hogy már nagyon régen nem hallottunk róluk. Kérdés az, hogy mikor döntenek úgy, hogy kicsit elfogyott a pénz, jó lenne összeállni legalább egy világkörüli turné erejéig, aztán ugrabugrálni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Hát ennek van egy olyan fanyar romantikája, de inkább

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár. Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxton jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: baba gyújtsá világot.
1: Röpke egy héttel a kezdés előtt Csíkszereda városháza valahogy megszülte a közelgő városnapok programját, bár ezt általában megszokhattuk tőlük, volt ennél rövidebb időszak is, amíg fel kellett készülni, akár a sokra, akár a kellemes meglepetésre. Az idei programot tekintve valahol a sok, illetve a kellemes meglepetés között lavírozik az ember szíve, lelke, ha ránéz a programra. No, de a Magyar Banda kapcsán akartam elmondani, hogy tegnap is fellépett a Magyar Banda a környéken, ha jól tudom, akkor ma vannak Tusványoson, de elég borzasztó az időjárás. Nem kell megijedni a csíkszeredai városnapok közelgő rendezvény programjában szintén szerepel a Magyar Banda, méghozzá szombaton augusztus 1-én a Szabadság téren felállítandó nagy színpadon láthatjuk őket, megelőzően a Naked, illetve a This Is Us fogja szórakoztatni a nagy érdeműt, és hogyha már ugye sikerült 17 órával ezelőtt valahogy megszülni a programot és nyilvánossá tenni, akkor megragadom az alkalmat. Péntek, július 31-e, és most csak a nagyszínpadi programokat mondom. Stubbs, B2B, Cosmic, aztán DJ Chocolate, Lydia Bubble, illetve DJ Pici lesznek a pénteki nap fellépői. Többnyire ugye elektronikus zenéről beszélünk, bár Lydia Bubble, bízom benne, hogy énekelni fog, és majd jó bulikát csapunk. Vasárnap, augusztus 2-a, a Bari Revival, No Sugar, valamint az Ocho Macho.

0: Társat keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM. Csíkszered a saját hangja. Mozi. Koncert? Vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
3: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszered a Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
2: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Csíkszereda, tekerj ránk!
4: Csak tekered, húzol engem.
2: Ha FM, az Fun FM. És pont!

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Azért, Emilio, drága testvérem, ahogy te mondanád, mert lejárt a műsoridő és búcsúznom kell. Tudom, hogy neked jól megy a dalolás, én meg nagyon szeretek jó zenéket hallgatni, ez is igaz, de most a híreknek kell átadni a terepet. Ennyi volt a mai kotyogó, én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, búcsúzom, ellentétben Emilioval, aki tanulna tovább, remélem, hogy találkozunk holnap reggel is.
1: Friss hírek óránként, Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Csütörtök délig első, másod és harmadfokú meteorológiai figyelmeztetések vannak érvényben az ország jelentős részén. Felhőszakadások, viharos széllel, akár jégesővel is kísért ítéletidő várható, többek között Hargita, Kovászna és Brassó megyében. Tulcsa megyében estére a legmagasabb vörös fokozatú riasztás lép életbe a rendkívüli mennyiségű csapadék miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint este 6 óráig első és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben. Az elsőfokú riasztás Erdély déli részére és helyenként a hegyvidékre, valamint Olténia északi és déli részére, Havasalföld délnyugati részére, Moldva középső részére érvényes. Ezeken a részeken felhőszakadások, villámlás és 50-70 km/órás széllökések, jégeső várható. A csapadék mennyiség elérheti a négyzetméterenkénti 20-30 litert, helyenként a 40-50 litert. Ugyanebben az időszakban másodfokú narancssárga riasztás érvényes Erdély délkeleti részére, Olténia északkeleti részére, Havasalföld északi, középső és keleti részére, Dobrudzsára, Moldva déli részére. A felhőszakadások mellett villámlás és 70-90 km/órás széllökésekkel kísért viharokra kell számítani. A csapadék mennyisége általában négyzetméterenként 30-50 liter, de helyenként akár 70-90 liter is lehet. Este 6 órától csütörtök a reggel 6 óráig további figyelmeztetések lépnek életbe, többek között Hargita, Kovászna és Bákó megyét is érintve, ahol elsőfokú riasztás lesz érvényes és felhőszakadások, villámlás, 50-70 km/órás széllökések, valamint jégeső várható. A csapadék mennyiség elérheti a négyzetméterenkénti 20-30 litert, helyenként a 40-50 litert. Ugyanakkor narancssárga riasztás lép érvénybe Galac, Braila és Konstanca megyékben, valamint Jalomica és Kalarás megyék keleti részén. Tulcsa megyére ugyanebben az éjszakai időszakban harmadfokú riasztás, azaz vörös jelzés lesz érvényes, heves zivatarok, felhőszakadások, villámlás és a több mint 80-90 km/órás sebességű széllökésekkel járó viharok miatt. A csapadék mennyiség négyzetméterenként elérheti a 90-110 litert, helyenként pedig a 120 liter feletti értéket is. Tulcsa megyére csütörtökön délig marad a másodfokú riasztás heves esőzések miatt, értesült a MASZOL. Az Oktatási Minisztérium közzétette a 8-osok számítógépes elosztásának eredményeit. Az idén rendkívül magas, 99,89%-os lett a bejutási arány. A jelentkezési lapot kitöltő csaknem 120 ezer diák közül mindössze 126-an maradtak ki. Ráadásul a tanulók több mint 62%-a a legelsőként megjelölt osztályban folytathatja tanulmányait. A felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozási dossziét, abban a középiskolában, ahova a rendszer besorolta őket. Aki most kimaradt, annak sem kell csüggednie a felvételi második szakaszában. Július 31 és augusztus 18-a között még több mint 33 ezer szabadon maradt hely közül válogathatnak a jelentkezők. Látványosan lefaragta a költségvetési hiányt Románia az első negyed évben, derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Az Unió Statisztikai Hivatal mérései szerint az ország GDP arányos hiánya 3,6%-ra csökkent az előző negyedévi 7,5%-ról, amivel Románia a legjobban teljesítő tagállamok közé került, Szlovákiával karoltva. Ami az államadósságot illeti, Románia 60,1%-os mutatójával továbbra is a kevésbé eladósodott uniós országok közé tartozik, még úgy is, hogy az elmúlt évben 4,3% pontos növekedés volt tapasztalható. Az unió egészében egyébként kis mértékben emelkedett az eladósodottság. A tagállamok közül Görögország áll a lista élén csaknem 144%-os államadossággal, míg a legnagyobb negyedéves adósság növekedést Magyarországon jegyezték. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint villámokkal kísért záporok, zivatarok tapasztalhatóak a térségben, a hőmérsékleti értékek alakulását tekintve pedig 15 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 18-19 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek.
2: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
3: Egy játékkonzolra?
2: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
6: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: a legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6. Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díjas segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fun FM rádió. Válasz a zajra. A napod ritmusa. Fun FM rádió. Fülig zene. FM 87,6.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök délig első, másod és harmadfokú meteorológiai figyelmeztetések vannak érvényben az ország jelentős részén. Felhőszakadások, viharos széllel, akár jégesővel is kísért ítéletidő várható, többek között Hargita, Kovászna és Brassó megyében. Tulcsa megyében estére a legmagasabb vörös fokozatú riasztás lép életbe a rendkívüli mennyiségű csapadék miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint este 6 óráig első és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben. Az elsőfokú riasztás Erdély déli részére és helyenként a hegyvidékre, valamint Olténia északi és déli részére, Havasalföld délnyugati részére, Moldva középső részére érvényes. Ezeken a részeken felhőszakadások, villámlás és 50-70 km/órás széllökések, jégeső várható. A csapadék mennyiség elérheti a négyzetméterenkénti 20-30 litert, helyenként a 40-50 litert. Ugyanebben az időszakban másodfokú narancssárga riasztás érvényes Erdély délkeleti részére, Olténia északkeleti részére, Havasalföld északi, középső és keleti részére, Dobrudzsára, Moldva déli részére. A felhőszakadások mellett villámlás és 70-90 km/órás széllökésekkel kísért viharokra kell számítani. A csapadék mennyisége általában négyzetméterenként 30-50 liter, de helyenként akár 70-90 liter is lehet. Este 6 órától csütörtök reggel 6 óráig további figyelmeztetések lépnek életbe, többek között Hargita, Kovászna és Bákó megyét is érintve, ahol elsőfokú riasztás lesz érvényes és felhőszakadások, villámlás, 50-70 km/órás széllökések, valamint jégeső várható. A csapadék mennyiség elérheti a négyzetméterenkénti 20-30 litert, helyenként a 40-50 litert. Ugyanakkor narancssárga riasztás lép érvénybe Galac, Braila és Konstanca megyékben, valamint Jalomica és Kalarás megyék keleti részén. Tulcsa megyére ugyanebben az éjszakai időszakban harmadfokú riasztás, azaz vörös jelzés lesz érvényes, heves zivatarok, felhőszakadások, villámlás és a több mint 80-90 km/órás sebességű széllökésekkel járó viharok miatt. A csapadék mennyiség négyzetméterenként elérheti a 90-110 litert, helyenként pedig a 120 liter feletti értéket is. Tulcsa megyére csütörtökön délig marad a másodfokú riasztás heves esőzések miatt, értesült a MASZOL. Az Oktatási Minisztérium közzétette a 8-osok számítógépes elosztásának eredményeit. Az idén rendkívül magas, 99,89%-os lett a bejutási arány. A jelentkezési lapot kitöltő csaknem 120 ezer diák közül mindössze 126-an maradtak ki. Ráadásul a tanulók több mint 62%-a a legelsőként megjelölt osztályban folytathatja tanulmányait. A felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozási dossziét, abban a középiskolában, ahova a rendszer besorolta őket. Aki most kimaradt, annak sem kell csüggednie a felvételi második szakaszában. Július 31 és augusztus 18-a között még több mint 33 ezer szabadon maradt hely közül válogathatnak a jelentkezők. Látványosan lefaragta a költségvetési hiányt Románia az első negyed évben, derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Az Unió Statisztikai Hivatal mérései szerint az ország GDP arányos hiánya 3,6%-ra csökkent az előző negyedévi 7,5%-ról, amivel Románia a legjobban teljesítő tagállamok közé került, Szlovákiával karoltve. Ami az államadósságot illeti, Románia 60,1%-os mutatójával továbbra is a kevésbé eladósodott uniós országok közé tartozik, még úgy is, hogy az elmúlt évben 4,3% pontos növekedés volt tapasztalható. Az unió egészében egyébként kismértékben emelkedett az eladósodottság, a tagállamok közül Görögország áll a lista élén csaknem 144%-os államadossággal, míg a legnagyobb negyedéves adósság növekedést Magyarországon jegyezték. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint villámokkal kísért záporok, zivatarok tapasztalhatóak a térségben, a hőmérsékleti értékek alakulását tekintve pedig 15 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 18-19 foknál nem emelkedik magasabbra. hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk. András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun FM.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tusványosnak vissza kell térnie az eredeti küldetéséhez, és nem válhat egyetlen politikai párt rendezvényévé, mondta a 35. tusványosi nyári Szabad Egyetem és Diáktábor megnyitóján a rendezvény egyik alapítója Tóró T. Tibor. Az alapokhoz való visszatérést sürgetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elismerte, nem tudták kellőképpen árnyalni az elmúlt években azt, hogy a tusványos a Fidesz egyik nyári pártrendezvényévé vált, ahol minden Orbán Viktor miniszterelnök beszéde köré épül. Tóró ezt felületes képnek tartja, ugyanakkor megjegyezte, hogy az elmúlt években a pártpolitikai szempontok időnként felülírták a szabad egyetemi célokat. Emlékeztetett a Szabad Egyetem a szabad gondolkodás, a vita és a közös megoldáskeresés fóruma. A pártpolitika azonban elsősorban irányt mutat és a választók támogatását igyekszik megszerezni. A Szabad Egyetem továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik, és ha visszatér eredeti gyökereihez, képes lehet alkalmazkodni a térség politikai változásaihoz, valamint a meghatározó fórum szerepét a továbbiakban is betöltheti, fogalmazott Tóró T. Tibor. Az egészségügyi szakszervezet bejelentette, nem vesz részt a munkaügyi minisztérium által szervezett tárgyalásokon, miután a bíróság felfüggesztette az új közalkalmazotti bértörvény előkészítési eljárását. A szanitán szerint, ha a tervezet jelenlegi formájában a parlament elé kerül, megtámadják az alkotmánybíróságon is. A szakszervezet azt állítja, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a bérkülönbségeket, és az egészségügyi, valamint szociális ágazat dolgozóinak mintegy 60%-ánál jövedelem csökkentést eredményezne. A munkaügyi tárca közölte, fellebbez a bírósági döntés ellen. A hétvégi drágulás után hétfőtől ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában. A gazdasági szakportálok szerint a gázolaj literenkénti ára tegnap 5 banival nőtt, és ma a benzin is több töltőállomásnál lett drágább. A jelenlegi árak kúthálózatonként eltérnek, de egy liter benzin már megközelíti, illetve egyes helyeken meg is haladja a 8,90 banit. Az ekonomika.net elemzése szerint a következő időszakban további áremelkedésre kell számítani. Ennek hátterében a világpiaci olajárak növekedése áll, amelyet a Perzsa-öbölben kialakult feszültségek, valamint az orosz-ukrán háború is tovább erősít. Tudomásul vette és tiszteletben tartja a június 24-i rendkívüli kongresszus határozatai joghatásainak felfüggesztéséről szóló bírósági döntést a Nemzeti Liberális Párt a penele. A párt képviselői hangsúlyozták, az ítélet nem változtat a párt politikai irányvonalán, és nem írja felül a tagság többségének akaratát. A penelek közleménye szerint a felfüggesztés csak az alapügy jogerős lezárásáig marad hatályban. A párt úgy véli, hogy a döntés ellentétes a tagság demokratikusan kinyilvánított akaratával, ezért valamennyi rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz határozatai legitimitásának védelmében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a borongós, csapadékos időjárás, a kora délutáni órákban további villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, esőzések környezetében megélénkül helyenként akár viharossá fokozódhat a szél. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 15-17 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Igaz színes falfestékek?
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: It's a celebration.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tusványosnak vissza kell térnie az eredeti küldetéséhez, és nem válhat egyetlen politikai párt rendezvényévé, mondta a 35. tusványosi nyári szabadegyetem és diáktábor megnyitóján a rendezvény egyik alapítója Tóró T. Tibor. Az alapokhoz való visszatérést sürgetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elismerte, nem tudták kellőképpen árnyalni az elmúlt években azt, hogy a tusványos a Fidesz egyik nyári pártrendezvényévé vált, ahol minden Orbán Viktor miniszterelnök beszéde köré épül. Tóró ezt felületes képnek tartja, ugyanakkor megjegyezte, hogy az elmúlt években a pártpolitikai szempontok időnként felülírták a szabad egyetemi célokat. Emlékeztetett a szabad egyetem a szabad gondolkodás, a vita és a közös megoldáskeresés fóruma. A pártpolitika azonban elsősorban irányt mutat és a választók támogatását igyekszik megszerezni. A szabad egyetem továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik, és ha visszatér eredeti gyökereihez, képes lehet alkalmazkodni a térség politikai változásaihoz, valamint a meghatározó fórum szerepét a továbbiakban is betöltheti, fogalmazott Tóró T. Tibor. Az egészségügyi szakszervezet bejelentette, nem vesz részt a munkaügyi minisztérium által szervezett tárgyalásokon, miután a bíróság felfüggesztette az új közalkalmazotti bértörvény előkészítési eljárását. A Sanitas szerint, ha a tervezet jelenlegi formájában a parlament elé kerül, megtámadják az alkotmánybíróságon is. A szakszervezet azt állítja, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a bérkülönbségeket, és az egészségügyi, valamint szociális ágazat dolgozóinak mintegy 60%-ánál jövedelem csökkentést eredményezne. A munkaügyi tárca közölte, fellebbez a bírósági döntés ellen. A hétvégi drágulás után hétfőtől ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában. A gazdasági szakportálok szerint a gázolaj literenkénti ára tegnap 5 banival nőtt, és ma a benzin is több töltőállomásnál lett drágább. A jelenlegi árak úthálózatonként eltérnek, de egy liter benzin már megközelíti, illetve egyes helyeken meg is haladja a 8,90 banit. Az ekonomika.net elemzése szerint a következő időszakban további áremelkedésre kell számítani. Ennek hátterében a világpiaci olajárak növekedése áll, amelyet a Perzsa-öbölben kialakult feszültségek, valamint az orosz-ukrán háború is tovább erősít. Tudomásul vette és tiszteletben tartja a június 21-i rendkívüli kongresszus határozatai joghatásainak felfüggesztéséről szóló bírósági döntést a Nemzeti Liberális Párt a penele. A párt képviselői hangsúlyozták, az ítélet nem változtat a párt politikai irányvonalán, és nem írja felül a tagság többségének akaratát. A penelek közleménye szerint a felfüggesztés csak az alapügy jogerős lezárásáig marad hatályban. A párt úgy véli, hogy a döntés ellentétes a tagság demokratikusan kinyilvánított akaratával, ezért valamennyi rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz határozatai legitimitásának védelmében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtök délig első, másod és harmadfokú meteorológiai figyelmeztetések vannak érvényben az ország jelentős részén. Felhőszakadások viharos széllel, akár jégesővel is kísért, ítéletidő várható, többek között Hargita, Kovászna és Brassó megyében is. Tulcsa megyében estére a legmagasabb vörös fokozatú riasztás lép életbe a rendkívüli nagy mennyiségű csapadék miatt. A délután folyamán térségünkben marad a változékony, borongós, ugyanakkor csapadékos időjárás, további villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, esőzések környezetében megélénkül, néhol viharossá fokozódik a szél, Csíkszeredában jelenleg 15 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 16-17 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól valamelyest felszakadozik a gomoly felhőzet, részben felhős égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 20-22 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: Aesztó Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesztó sós és sótlan pörkölt Kesudió 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesztó piros héjú földi mogyoró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tusványosnak vissza kell térnie az eredeti küldetéséhez, és nem válhat egyetlen politikai párt rendezvényévé, mondta a 35. tusványosi nyári Szabad Egyetem és Diáktábor megnyitóján a rendezvény egyik alapítója Tóró T. Tibor. Az alapokhoz való visszatérést sürgetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elismerte, nem tudták kellőképpen árnyalni az elmúlt években azt, hogy a tusványos a Fidesz egyik nyári pártrendezvényévé vált, ahol minden Orbán Viktor miniszterelnök beszéde köré épül. Tóró ezt felületes képnek tartja, ugyanakkor megjegyezte, hogy az elmúlt években a pártpolitikai szempontok időnként felülírták a szabad egyetemi célokat. Emlékeztetett, a Szabad Egyetem a szabad gondolkodás, a vita és a közös megoldás keresés fóruma. A pártpolitika azonban elsősorban irányt mutat és a választók támogatását igyekszik megszerezni. A Szabad Egyetem továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik, és ha visszatér eredeti gyökereihez, képes lehet alkalmazkodni a térség politikai változásaihoz, valamint a meghatározó fórum szerepét a továbbiakban is betöltheti, fogalmazott Tóró T. Tibor. Az egészségügyi szakszervezet bejelentette, nem vesz részt a munkaügyi minisztérium által szervezett tárgyalásokon, miután a bíróság felfüggesztette az új közalkalmazotti bértörvény előkészítési eljárását. A Sanitas szerint, ha a tervezet jelenlegi formájában a parlament elé kerül, megtámadják az alkotmánybíróságon is. A szakszervezet azt állítja, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a bérkülönbségeket, és az egészségügyi, valamint szociális ágazat dolgozóinak mintegy 60%-ánál jövedelem csökkentést eredményezne. A munkaügyi tárca közölte, fellebbez a bírósági döntés ellen. A hétvégi drágulás után hétfőtől ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában. A gazdasági szakportálok szerint a gázolaj literenkénti ára tegnap 5 banival nőtt, és ma a benzin is több töltőállomásnál lett drágább. A jelenlegi árak kúthálózatonként eltérnek, de egy liter benzin már megközelíti, illetve egyes helyeken meg is haladja a 8,90 banit. Az ekonomika.net elemzése szerint a következő időszakban további áremelkedésre kell számítani. Ennek hátterében a világpiaci olajárak növekedése áll, amelyet a Perzsa-öbölben kialakult feszültségek, valamint az orosz-ukrán háború is tovább erősít. Tudomásul vette és tiszteletben tartja a június 24-i rendkívüli kongresszus határozatai joghatásainak felfüggesztéséről szóló bírósági döntést a Nemzeti Liberális Párt a PENELE. A párt képviselői hangsúlyozták, az ítélet nem változtat a párt politikai irányvonalán, és nem írja felül a tagság többségének akaratát. A PENELE közleménye szerint a felfüggesztés csak az alapügy jogerős lezárásáig marad hatályban. A párt úgy véli, hogy a döntés ellentétes a tagság demokratikusan kinyilvánított akaratával, ezért valamennyi rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz határozatai legitimitásának védelmében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtök délig első, másod és harmadfokú meteorológiai figyelmeztetések vannak érvényben az ország jelentős részén. Felhőszakadások viharos széllel, akár jégesővel is kísért, ítéletidő várható, többek között Hargita, Kovászna és Brassó megyében is. A délután folyamán térségünkben marad a változékony, borongós, ugyanakkor csapadékos időjárás, további villámokkal kísért esőzések alakulnak ki. Esőzések környezetében megélénkül, néhol viharossá fokozódik a szél. Csíkszeredában jelenleg 15 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 16-17 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól valamelyest felszakadozik a gomoly felhőzet, részben felhős égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 20-22 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Fun FM rádió.
2: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
1: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti. Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában, a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
5: Reklámot hallottak.
6: Van

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kistáskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri, hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
5: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Reklámot hallottak.
7: Van.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők, Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők, Bíró Éva, Gagyi József, Királyi Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tusványosnak vissza kell térnie az eredeti küldetéséhez, és nem válhat egyetlen politikai párt rendezvényévé, mondta a 35. tusványosi nyári Szabad Egyetem és Diáktábor megnyitóján a rendezvény egyik alapítója Tóró T. Tibor. Az alapokhoz való visszatérést sürgetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elismerte, nem tudták kellőképpen árnyalni az elmúlt években azt, hogy a tusványos a Fidesz egyik nyári pártrendezvényévé vált, ahol minden Orbán Viktor miniszterelnök beszéde köré épül. Tóró ezt felületes képnek tartja, ugyanakkor megjegyezte, hogy az elmúlt években a pártpolitikai szempontok időnként felülírták a szabad egyetemi célokat. Emlékeztetett a Szabad Egyetem a szabad gondolkodás, a vita és a közös megoldáskeresés fóruma. A pártpolitika azonban elsősorban irányt mutat és a választók támogatását igyekszik megszerezni. A Szabad Egyetem továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik, és ha visszatér eredeti gyökereihez, képes lehet alkalmazkodni a térség politikai változásaihoz, valamint a meghatározó fórum szerepét a továbbiakban is betöltheti, fogalmazott Tóró T. Tibor. Az egészségügyi szakszervezet bejelentette, nem vesz részt a munkaügyi minisztérium által szervezett tárgyalásokon, miután a bíróság felfüggesztette az új közalkalmazotti bértörvény előkészítési eljárását. A Sanitas szerint, ha a tervezet jelenlegi formájában a parlament elé kerül, megtámadják az alkotmánybíróságon is. A szakszervezet azt állítja, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a bérkülönbségeket, és az egészségügyi, valamint szociális ágazat dolgozóinak mintegy 60%-ánál jövedelem csökkentést eredményezne. A munkaügyi tárca közölte, fellebbez a bírósági döntés ellen. A hétvégi drágulás után hétfőtől ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában. A gazdasági szakportálok szerint a gázolaj literenkénti ára tegnap 5 banival nőtt, és ma a benzin is több töltőállomásnál lett drágább. A jelenlegi árak húthálózatonként eltérnek, de egy liter benzin már megközelíti, illetve egyes helyeken meg is haladja a 8,90 banit. Az ekonomika.net elemzése szerint a következő időszakban további áremelkedésre kell számítani. Ennek hátterében a világpiaci olajárak növekedése áll, amelyet a Perzsa-öbölben kialakult feszültségek, valamint az orosz-ukrán háború is tovább erősít. Tudomásul vette és tiszteletben tartja a június 21-i rendkívüli kongresszus határozatai joghatásainak felfüggesztéséről szóló bírósági döntést a Nemzeti Liberális Párt a penele. A párt képviselői hangsúlyozták, az ítélet nem változtat a párt politikai irányvonalán, és nem írja felül a tagság többségének akaratát. A penelek közleménye szerint a felfüggesztés csak az alapügy jogerős lezárásáig marad hatályban. A párt úgy véli, hogy a döntés ellentétes a tagság demokratikusan kinyilvánított akaratával, ezért valamennyi rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz határozatai legitimitásának védelmében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtök délig első, másod és harmadfokú meteorológiai figyelmeztetések vannak érvényben az ország jelentős részén. Felhőszakadások viharos széllel, akár jégesővel is kísért, ítéletidő várható, többek között Hargita, Kovászna és Brassó megyében is. A délután folyamán térségünkben marad a változékony, borongós, ugyanakkor csapadékos időjárás, további villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, esőzések környezetében megélénkül, néhol viharossá fokozódik a szél, Csíkszeredában jelenleg 15 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 16-17 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól valamelyest felszakadozik a gomoly felhőzet, részben felhős égbolt mellett száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 20-22 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak!

0: Schwindler.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei Csíkszeredai Városnapok július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Gershwin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díjas hegedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Fanatem Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM Rádióban.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.

senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átverő újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, ahogy csukol.

0: Úgy öltél meg puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: Fun FM Rádió.
2: Bárhol, bármikor.
1: Éterben.
2: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: Bárhol jár. Változatosan.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Ciao, ciao.
1: 8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: egy évtized legjobb dalai, 90-esek 9-től.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: When I first saw you.

Feel Fülig. Fan FM.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM.
2: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális...
0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM.
2: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Aját mondok megint.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.

0: Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.